90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. And the bass keeps running.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék. A legjobb
1: zenék. Zenék. Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs jó állapotban az oktatás. Vármegyékből megyék lettek. Dinnyárusokhoz érkezett a fogyasztóvédelem. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Globális válságban van az oktatás, az ágazati miniszter szerint, ezt mutatják a tavalyi PISA felmérés eredményei. Lannert Judit úgy vélte, a hazai adatok belesimulnak ebbe a tendenciába. A magyar tanulók a matematika és a természettudomány területén átlagos szinten, a szövegértés tekintve viszont kissé alatta teljesítettek. Az OECD felmérése egyebek mellett azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan tudják használni megszerzett tudásukat gyakorlati problémák megoldására. 2025-ben minden eddiginél több, 91 ország vett részt a kutatásban, Magyarországon több mint 270 intézmény, 6400 tanulója válaszolt a tesztkérdésekre. Lemondott az oktatási hivatal elnöke, október 1-jei hatállyal köszönt le. Brassói Sándor 2020. szeptember 1-je óta töltötte be a vezetői tisztséget. Azt írta, döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, több mint 40 évnyi közszolgálati munkavégzés után már egy ideje nem tudta ugyanazzal az energiával és teljes odaadással ellátni felelősségteljes feladatát. Vármegyékből megyék, kormány megbízottakból ismét főispánok lesznek. A változtatás mellett döntött a parlament. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bájer Judit lett. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnye árusítást idén-nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. Az ellenőrzések tapasztalatairól Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
2: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt, növényvédőszer maradékot vagy nem engedélyezett hatóanyagot egyáltalán nem tartalmaztak. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntetik a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől a fogyasztóig visszakövethető-e. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor.
1: Napos időnk van, mérsékelt légmozgás mellett, 34 fokig melegszik fel a levegő. Estétől éri el a térségünket egy hideg front, ami heves esőzést hoz magával és viharos szelet. Lehűl a levegő, ez azt is jelenti, hogy a kánikulától elköszönhetünk, az jó darabig nem tér vissza. Holnap sok felhő lesz felettünk, de már egyre kevesebb helyütt érkezik eső. A csúcshőmérséklet mindössze 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

a Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 9-e reggel 6 óra van. Ez a Pécsbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pécsbook.
1: Elkezdődtek a Pécslit Irodalmi Fesztivál programjai. Idén is meghirdette zöld megoldás pályázatát a Dunadráva Cement. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Hétfőn kezdődött és 6 napon át tart az idei Pécslit Irodalmi Fesztivál. A szervező a Csorba Győző Könyvtár és a Jelenkor folyóirat. Az idei programsorozatban is számos irodalmi érdekesség vár a pécsiekre. A Tudásközpontban és a város több pontján is könyvbemutatók, író-olvasó találkozók várják a látogatókat. A részletes programkínálat a fesztivál hivatalos oldalán érhető el. Véget ért a Nébih nyári élelmiszerlánc biztonsági ellenőrzése. A szakemberek az elmúlt 2 hónapban szinte valamennyi megyében ellenőrizték a fagylalt és jégkrém, valamint a húskészítmény előállítókat, a dinnyet termesztőket és árusítókat, de feladatuk volt a tábori étkeztetés ellenőrzése is. Az eredmények alapján idén a tavainál több esetben volt szükség hatósági intézkedésre. Több tonna élelmiszer kivonása, bírságok kiszabása és tevékenységkorlátozás is történt. A részletekről a hatóság honlapján lehet bővebben tájékozódni. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, ami hazánk legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja. Az eseményre már lehet jelentkezni a szelektálok.hu oldalon az eszközök kimerüléséig, vagy legkésőbb szeptember 22-éig. Várják koordinátorok és önkéntesek csatlakozását is, és oktatási intézmények jelentkezésére is van lehetőség. Szeptember 6-án iktatták be lelkészi tisztségébe Komor Csaba lelkipásztort, a Pécs Kelet-Mecseki Református Egyházközség tájékoztatása szerint. A közösség idén júliusban vált önálló anyaegyházközséggé 170 fős tagsággal. A közösség kiemelt figyelmet fordít a fiatal családokra, programokat, találkozási lehetőségeket kínálnak a gyülekezet tagjainak. Az istentiszteleteket jelenleg a Pécsi Református Kollégium gimnáziumában tartják, ám a tervek között a templomépítés is szerepel. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre. Mindezt kedden közölte rádiónkkal a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek a környezet biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak mások számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani a KTI online pályázói felületén. Az eredményhirdetés novemberben várható. A Délkom idén is megszervezi a lakossági lomtalanítást Komlón. Ezúttal is 3 körben szállítják el a háztartásokban feleslegessé vált kacatokat. A gyűjtőautók szeptemberben hétfői és keddi napokon járják a kijelölt városrészeket, és gyűjtik be a kihelyezett lomokat. Szeptember 14-én és 15-én Szilvás, Somág, Kenderföld, Mecsek Jánosi és Kisbattyán területén lesz lomtalanítás. A veszélyes és elektronikai hulladékot, bontási anyagokat, illetve gumiabroncsokat most is tilos kihelyezni. A részletekről a Délkom oldalán lehet tájékozódni. A Dunadráva Cement ismét meghirdette a zöld megoldás pályázatot, amellyel a Váci és a Beremendi cementgyár vonzás körzetében élő közösségek zöld kezdeményezéseit támogatják, területenként 3-3 millió forint értékben. Várják a pályázatokat a Pécs és környéki kisrégióból is, itt 1,5 millió forinttal járulnak hozzá a kiválasztott kezdeményezéshez. A jelentkezéseket november 16-áig várják, a kiírás részletesen a DDC hivatalos oldalán érhető el. Fontos határidő közeleg, szeptember 15-éig kell befizetni a helyi adók második félévi részletét. Erre hívta fel a lakosság figyelmét Mohács önkormányzata. Az adót az év elején készhez kapott csekkel lehet rendezni. Ha az elveszett vagy megsemmisült, akkor a polgármesteri hivatalban lehet újat kérni. A második félévi részletet bankkártyával is lehet rendezni, amennyiben az adózó rendelkezik Ügyfélkapu Plusz vagy DAP alkalmazással. Aki adóügyekben személyesen kíván egyeztetni a hivatallal, az telefonos időpont foglalás után teheti azt meg. Ismét szünetel a 2,5 tonnánál nehezebb járművek szállítása a Mohácsi kompon. A Mohácsi Városgazdálkodás tájékoztatása szerint a korlátozásra a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt van szükség. A közlemény szerint az érintett járművek vezetőinek és tulajdonosainak más átkelési lehetőséget kell választaniuk, például a Bajai Dunahidat. A korlátozás visszavonásig marad érvényben. Újabb térfigyelő kamerát helyeztek ki Sásdon, Hörnyék területén. Ezt a település polgármestere adta hírül közösségi oldalán. Mint írja, a fejlesztés célja az, hogy visszaszorítsák az illegális hulladéklerakást a városban. Justinger János azt is közölte, a település részen folytatódik a csapadékvíz elvezetés fejlesztése, miután egy pályázatnak köszönhetően közel bruttó 63 millió forintból korszerűsíthetik a vízelvezetőket, emellett felújíthatják az árkok burkolatát, és átereszek kialakítása is megtörténhet. Újabb nyertes pályázatról számolt be Romonya önkormányzata. A település a Magyar Falu programban közel 6 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, közölte az önkormányzat a közösségi oldalán. A támogatásból a Béke utcai önkormányzati épület, a volt jegyzőségi épületrész felújítása valósulhat meg. Többek között a nyílászárók cseréjére, külső vízszigetelésre és belső felújításra kerül sor. Emellett korszerűsítik a villamosmérőhelyet és a belső villamoshálózatot is. Az elmúlt hétvégén Nyergesújfaluban rendezték meg az országos sírásó versenyt a Magyar Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesületének szervezésében. A versenyen sírásó és hontolási tudásukról adtak számot a résztvevők, a cél pedig az volt, hogy a nagy közönség is megismerje, milyen magas szintű szakértelmet és fizikai állóképességet igényel ez a munka. A versenyen összesen 19 csapat mérte össze tudását. A pécsi köztemetőt Simon Imre és Puska Attila képviselték. A páros hantolás kategóriában külön díjas lett. A héten folytatódik a férfi kézilabda NB1 B-s bajnokság. A Tomtrans Komló együttese az első fordulóban a Cegléd otthonában döntetlent játszott, ezzel pedig pontot szerzett a bajnok esélyes otthonában. A héten a csapat ismét idegenben játszik. A program szerint szeptember 12-én szombaton délután 6 órakor a Várpalota vendége lesz a Baranyai együttes. Ez volt a Pitchbook, a 101 hét Best FM-en.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Be

0: Ez a Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó reggelt kívánok a hét közepén, 26.09.09, szerda, sok boldogságot kívánok az Ádámoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is, 6 óra múlt méghozzá, pontosan 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Hamarosan a TLC, előtte még a Kowalski meg a Vega, most pedig NSZT-sel jön a Paid My Dues-zal, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 9-én szerdán a Sudoku világnapján. A Sudoku lényege, hogy egy 9x9-es mezőből álló hálót kell feltölteni számokkal, 1-től 9-ig, úgy, hogy minden szám csak egyszer szerepelhet minden sorban, minden oszlopban és minden 3x3-as blokkban, azaz alrácsban. A játék 1984-ben Japánban vált igazán népszerűvé és sikeressé, amikor a Nikoli kiadó megjelentette, később készült belőle PC-s változat is. Közben jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Punjabi MC-től a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még nyár, holnap ősz. A héten ma lesz a legmelegebb, akár 35 fok is lehet. Délkeleten aztán érkezik estétől a hidegfront. Holnap már csak 24-29 fok lesz. És lesz jó zene a hírek után is, rögtön fél hét. Jó reggelt, George Michael és az Amazing van bekészítve.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ismét meghirdette zöld megoldás pályázatát a Dunadráva cement. Napközben még 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Dunadráva cement ismét meghirdette a zöld megoldás pályázatot, amellyel a Váci és a Beremendi cementgyár vonzás körzetében élő közösségek zöld kezdeményezéseit támogatják, területenként 3-3 millió forint értékben. Várják a pályázatokat a Pécs és környéki kisrégióból is, itt 1,5 millió forinttal járulnak hozzá a kiválasztott kezdeményezéshez. A jelentkezéseket november 16-áig várják. A kiírás részletesen a DDC hivatalos oldalán érhető el. Véget ért a Nébih nyári élelmiszerlánc biztonsági ellenőrzése. A szakemberek az elmúlt 2 hónapban szinte valamennyi megyében ellenőrizték a fagylalt és jégkrém, valamint a húskészítmény előállítókat, a dinnyettermesztőket és árusítókat, de feladatuk volt a tábori étkeztetés ellenőrzése is. Az eredmények alapján idén a tavainál több esetben volt szükség hatósági intézkedésre. Több tonna élelmiszer kivonása, bírságok kiszabása és tevékenységkorlátozás is történt. A részletekről a hatóság honlapján lehet bővebben tájékozódni. A héten folytatódik a férfi kézilabda NB1 B-s bajnokság. A Tomtrans Komló együttese az első fordulóban a Cegléd otthonában döntetlent játszott, ezzel pedig pontot szerzett a bajnok esélyes otthonában. A héten a csapat ismét idegenben játszik. A program szerint szeptember 12-én szombaton délután 6 órakor a Várpalota vendége lesz a Baranyai együttes.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett a Papnövelde utcában egy meghibásodott vízvezeték helyett újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. Gázvezetéket javítanak Pécsett az Angszer József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. Itt is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 6-os út pécsi szakaszán több helyszínen is burkolattisztítási munkákat végeznek. A helyszínen sávlezárás lassíthatja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napközben napos idő várható. Délután azonban nyugat felől már elkezd megvastagodni a felhőzet. Érkezik ugyanis egy évszakváltó hidegfront. Szorványosan ekkor már kialakulhatnak záporok, de nem ez lesz még a jellemző. A szél napközben többfelé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke ma még 30 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM, a legjobb zenék. Ma még kitart a szeptemberi nyár. Napközben sokat süt a nap, délutántól viszont nyugat-északnyugat felől vastagodni kezd a felhőzet, és érkezik a hidegfront. Szorványos záporokkal, zivatarokkal. A maximum 30-36 fok között alakul. Holnap a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de már csak elszórtan várható eső, zápor, északkeleten egy-egy zivatar sem kizárt. A maximum 19 és 28 fok között alakul, az alföldön mérhetjük majd a magasabb, nyugaton az alacsonyabb értékeket. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, a Gramofonzi dala, a Why Don't You a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: 7 óra előtt picivel jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Meghallgatjuk szeptember 9-e legfrissebb híreit. Aztán olyan ezredfordulós dalokkal készülök, mint az NSYNC slágere, az It's Gonna Be Me. És természetesen a magyar előadók sem hiányozhatnak. Zenél majd a hősök. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltű játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Elkezdődtek az idei Pécs Lit Fesztivál programjai. Egy évszakváltó hidegfront közelít térségünk felé. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn kezdődött és 6 napon át tart az idei Pécs Lit Irodalmi Fesztivál. A szervező a Csorba Győző Könyvtár és a Jelenkor folyóirat. Az idei programsorozatban is számos irodalmi érdekesség vár a pécsiekre. A Tudásközpontban és a város több pontján is könyvbemutatók, író-olvasó találkozók várják a látogatókat. A részletes programkínálat a fesztivál hivatalos oldalán érhető el. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre. Mindezt kedden közölte rádiónkkal a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek a környezet biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak mások számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani a KTI online pályázói felületén. Az eredményhirdetés novemberben várható. Az elmúlt hétvégén Nyergesújfaluban rendezték meg az országos sírásó versenyt a Magyar Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesületének szervezésében. A versenyen sírásó és hontolási tudásokról adtak számot a résztvevők, a cél pedig az volt, hogy a nagy közönség is megismerje, milyen magas szintű szakértelmet és fizikai állóképességet igényel ez a munka. A versenyen összesen 19 csapat mérte össze tudását. A pécsi köztemetőt Simon Imre és Puska Attila képviselték. A páros hantolás kategóriában külön díjas lett.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta akkumulátorok és autóüvegcentrum.
5: Pécset a Papnövelde utcában egy meghibásodott vízvezeték helyett újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. Gázvezetéket javítanak Pécsett az Angszer József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. Itt is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 6-os út pécsi szakaszán több helyszínen is burkolattisztítási munkákat végeznek. A helyszínen sávlezárás lassíthatja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napközben napos idő várható. Délután azonban nyugat felől már elkezd megvastagodni a felhőzet, érkezik ugyanis egy évszakváltó hidegfront. Szorványosan ekkor már kialakulhatnak záporok, de nem ez lesz még a jellemző. A szél napközben többfelé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke ma még 30 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.
1: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 9-én a hét közepén a mai szerda, az Ádámok névnapja. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinapos Best FM hallgatóknak is. Ami biztos, hogy hívható SMS és Viber számunk a régi 0620 55 55 155. Érezzük az esőt a kompakt diszkóval. Feel the rain, 7 óra elmúlt, jó reggelt! Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, a hét közepén 26.09.09 a mai dátum, 1971-ben pedig a mai napon jelent meg John Lennon Imagine című nagylemeze, és azonnal a slágerlista élére került. Nálunk viszont ma reggel és a nap 24 órájában is a 90-es és 2000-es évek zenéje van terítéken, úgyhogy jöjjön most az NSYNC dala, az It's Gonna Be Me a Besten. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, rögtön 7:30. Jönnek a hírek a végén, időjárás jelentés. Előjáróban annyit, hogy ma még kánikula lesz, aztán estétől jön a hidegfront. Szóval, ma még nyár, holnap ősz vár ránk. Na és a Tégdet, sláger a Relight My Fire, a legfrissebb hírek után itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ismét nem szállít 2,5 tonnánál nehezebb járműveket a Mohácsi Komp. Napközben jobbára derűs időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ismét szünetel a 2,5 tonnánál nehezebb járművek szállítása a Mohácsi Kompon. A Mohácsi Városgazdálkodás tájékoztatása szerint a korlátozásra a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt van szükség. A közlemény szerint az érintett járművek vezetőinek és tulajdonosainak más átkelési lehetőséget kell választaniuk, például a Bajai Dunahidat. A korlátozás visszavonásig marad érvényben. A Délkom idén is megszervezi a lakossági lomtalanítást Komlón. Ezúttal is 3 körben szállítják el a háztartásokban feleslegessé vált kacatokat. A gyűjtőautók szeptemberben hétfői és keddi napokon járják a kijelölt városrészeket, és gyűjtik be a kihelyezett lomokat. Szeptember 14-én és 15-én Szilvás, Somág, Kenderföld, Mecsek Jánosi és Kisbattyán területén lesz lomtalanítás. A veszélyes és elektronikai hulladékot, bontási anyagokat, illetve gumiabroncsokat most is tilos kihelyezni. A részletekről a Délkom oldalán lehet tájékozódni. Újabb nyertes pályázatról számolt be Romonya önkormányzata. A település a Magyar Falu programban közel 6 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, közölte az önkormányzat a közösségi oldalán. A támogatásból a Béke utcai önkormányzati épület, a volt jegyzőségi épület rész felújítása valósulhat meg. Többek között a nyílászárók cseréjére, külső vízszigetelésre és belső felújításra kerül sor. Emellett korszerűsítik a villamos mérőhelyet és a belső villamos hálózatot is. Pécsett a Papnövelde utcában egy meghibásodott vízvezeték helyett újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. Gázvezetéket javítanak Pécsett az Angszer József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. Itt is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 6-os út pécsi szakaszán több helyszínen is burkolattisztítási munkákat végeznek. A helyszínen sávlezárás lassíthatja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napközben napos idő várható, délután azonban nyugat felől már elkezd megvastagodni a felhőzet, érkezik ugyanis egy évszakváltó hidegfront. Szorványosan ekkor már kialakulhatnak záporok, de nem ez lesz még a jellemző. A szél napközben többfelé megélénkül, a hőmérséklet csúcs értéke ma még 30 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Barbra Streisand.

0: Ezt a fenn a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok szeptember 9-én szerdán. Sok boldogságot az Ádámoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ma van a Sudoku világnapja. 1941-ben ezen a napon született Otis Redding, amerikai énekes minden idők legnagyobb hatású soul előadója. These arms are mine. They are mine. 1960. szeptember 9 megszületett Hugh Grant, angol színész, olyan filmek sztárja, mint a Négyesküvő és egy temetés, a Sztárom a párom vagy az Igazából szerelem. 1966-ban ezen a napon született Adam Sandler, amerikai komikus színész, a Saturday Night Live stábjának egykori tagja, kismenő, 51. randi, távkapcs. A sort az 1975-ös születésű Michael Bublé, Grammy-díjas kanadai énekes, napjaink legsikeresebb tradicionális popjazz előadója zárja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt a hét közepén. Figyelem, baleset történt az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél. A 84-es kilométer tájékán az átterelt belső sávot lezárták. Torlódik a pálya. Jó utat. Ha dugó, baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155-ös számunkra. Mi újság az utakon?
2: Kicsi lány, oh, szia, hello, álljunk össze, mint két kicsi lány.
1: 8 után biztosan meghallgatjuk Fluor Mizuját, és hozom a Backstreet Boys Get Down című slágerét is. Még egyszer jó reggelt, pillanatokon belül becsöngetnek, mindjárt 8 óra, friss hírek, aztán a legjobb zenék szólnak újból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Ne higgy a szemednek. Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
4: Együtt a gyermekeinkért, Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni, szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
5: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltű játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Elkezdődtek az idei Pécslit fesztivál programjai. Egy évszakváltó hidegfront közelít térségünk felé. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn kezdődött és 6 napon át tart az idei Pécslit irodalmi fesztivál. A szervező a Csorba Győző Könyvtár és a Jelenkor folyóirat. Az idei programsorozatban is számos irodalmi érdekesség vár a pécsiekre. A Tudásközpontban és a város több pontján is könyvbemutatók, író-olvasó találkozók várják a látogatókat. A részletes programkínálat a fesztivál hivatalos oldalán érhető el. Szeptember 6-án iktatták be lelkészi tisztségébe Komor Csaba lelkipásztort, a Pécs-Kelet-Mecseki Református Egyházközség tájékoztatása szerint. A közösség idén júliusban vált önálló anyaegyházközséggé 170 fős tagsággal. A közösség kiemelt figyelmet fordít a fiatal családokra, programokat, találkozási lehetőségeket kínálnak a gyülekezet tagjainak. Az istentiszteleteket jelenleg a Pécsi Református Kollégium gimnáziumában tartják, ám a tervek között a templomépítés is szerepel. Újabb térfigyelő kamerát helyeztek ki Sásdon, Hörnyék területén. Ezt a település polgármestere adta hírül közösségi oldalán. Mint írja, a fejlesztés célja az, hogy visszaszorítsák az illegális hulladéklerakást a városban. Justinger János azt is közölte, a település részen folytatódik a csapadékvíz elvezetés fejlesztése, miután egy pályázatnak köszönhetően közel bruttó 63 millió forintból korszerűsíthetik a vízelvezetőket, emellett felújíthatják az árkok burkolatát, és átereszek kialakítása is megtörténhet.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
6: Pécsett a Papnövelde utcában egy meghibásodott vízvezeték helyett újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. Gázvezetéket javítanak Pécsett az Angszer József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. Itt is forgalomkorlátozásra kell számítani. A hatos út pécsi szakaszán több helyszínen is burkolattisztítási munkákat végeznek. A helyszínen sávlezárás lassíthatja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napközben napos idő várható. Délután azonban nyugat felől már elkezd megvastagodni a felhőzet. Érkezik ugyanis egy évszakváltó hidegfront. Szorványosan ekkor már kialakulhatnak záporok, de nem ez lesz még a jellemző. A szél napközben többfelé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke ma még 30 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 26.09.09 a mai dátum, szerda van, sok boldogságot a névnapos Ádámoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Az ezredforduló legjobb dalaival indul a ma reggel is, ezek szólnak mindenkinek, a srác viszont vagy csak Brandy, vagy csak Monikáé, ezen vitatkoznak hamarosan. Jön a The Boy's Mind, mindenek előtt a Black Eyed Peas és a Don't Funk With My Heart. 4 perc elmúlt 8, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét közepén, szeptember 9-én. Szerencsére per pillanat nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem. Ha valaki máshogy tapasztalja, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Viszont a kettes főúton Szendehely és Rétság között egy műszaki hibás pótkocsis teherautó akadályozza a forgalmat, erre tessék ott figyelni, méghozzá az 50-es kilométernél. Jó utat még egyszer, hamarosan a halott pénz, ebben a fél órában még a Backstreet Boys is jön, de csak Florida és Kesha után a Best-en.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, aki bújt, aki nem. Jön az ősz, este hidegfronttal, véget ér a szeptemberi nyár, és aki bújt, aki nem, Ready or Not címmel, a Fugees dala is érkezik. Mindjárt 8:30, jó reggelt, mindenek előtt friss hírek, aztán a legjobb zenék szólnak újból a Besten. Ready or not, oh.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ismét meghirdette zöld megoldás pályázatát a Duna-Dráva cement. Napközben még 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Duna-Dráva cement ismét meghirdette a zöld megoldás pályázatot, amellyel a Váci és a Beremendi cementgyár vonzás körzetében élő közösségek zöld kezdeményezéseit támogatják, területenként 3-3 millió forint értékben. Várják a pályázatokat a Pécs és környéki kisrégióból is. Itt 1,5 millió forinttal járulnak hozzá a kiválasztott kezdeményezéshez. A jelentkezéseket november 16-áig várják. A kiírás részletesen a DDC hivatalos oldalán érhető el. Véget ért a Nébih nyári élelmiszerlánc biztonsági ellenőrzése. A szakemberek az elmúlt 2 hónapban szinte valamennyi megyében ellenőrizték a fagylalt és jégkrém, valamint a húskészítmény előállítókat, a dinnye termesztőket és árusítókat, de feladatuk volt a tábori étkeztetés ellenőrzése is. Az eredmények alapján idén a tavainál több esetben volt szükség hatósági intézkedésre. Több tonna élelmiszer kivonása, bírságok kiszabása és tevékenységkorlátozás is történt. A részletekről a hatóság honlapján lehet bővebben tájékozódni. A héten folytatódik a férfi kézilabda NB1 B-s bajnokság. A Tomtrans Komló együttese az első fordulóban a Cegléd otthonában döntetlent játszott, ezzel pedig pontot szerzett a bajnok esélyes otthonában. A héten a csapat ismét idegenben játszik. A program szerint szeptember 12-én szombaton délután 6 órakor a Várpalota vendége lesz a Baranyai együttes.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Pécsett a Papnövelde utcában egy meghibásodott vízvezeték helyett újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. Gázvezetéket javítanak Pécsett az Angszer József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. Itt is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 6-os út pécsi szakaszán több helyszínen is burkolattisztítási munkákat végeznek. A helyszínen sávlezárás lassíthatja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napközben napos idő várható. Délután azonban nyugat felől már elkezd megvastagodni a felhőzet. Érkezik ugyanis egy évszakváltó hidegfront. Szorványosan ekkor már kialakulhatnak záporok, de nem ez lesz még a jellemző. A szél napközben többfelé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke ma még 30 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: You ready, me? Let's go get 'em.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Aki úgy érzi, nem volt normális elviselhető nyár, csak pár hőkupola, nincs egyedül. You Are Not Alone címmel az Olive slágere is forog majd 9 után, mert hogy ma, ha minden igaz, véget ér a nyár, legalábbis idéglenesen, este hidegfront vet véget a kánikulának, addig viszont még 35 fok is lehet ma. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben, és persze magyar előadók sem hiányozhatnak a következő órából. Jön például dr. Béres Király Viktorral. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát! Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre, az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanat

0: Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Elkezdődtek az idei Pécs Lit Fesztivál programjai. Egy évszakváltó hidegfront közelít térségünk felé. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Hétfőn kezdődött és 6 napon át tart az idei Pécs Lit Irodalmi Fesztivál. A szervező a Csorba Győző Könyvtár és a Jelenkor folyóirat. Az idei programsorozatban is számos irodalmi érdekesség vár a pécsiekre. A Tudásközpontban és a város több pontján is könyvbemutatók, író-olvasó találkozók várják a látogatókat. A részletes programkínálat a fesztivál hivatalos oldalán érhető el. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre. Mindezt kedden közölte rádiónkkal a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek a környezet biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak mások számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani a KTI online pályázói felületén. Az eredményhirdetés novemberben várható. Az elmúlt hétvégén Nyergesújfaluban rendezték meg az országos sírásó versenyt a Magyar Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesületének szervezésében. A versenyen sírásó és hontolási tudásukról adtak számot a résztvevők, a cél pedig az volt, hogy a nagy közönség is megismerje, milyen magas szintű szakértelmet és fizikai állóképességet igényel ez a munka. A versenyen összesen 19 csapat mérte össze tudását. A pécsi köztemetőt Simon Imre és Puska Attila képviselték. A páros hantolás kategóriában külön díjas lett.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Pécset a Papnövelde utcában egy meghibásodott vízvezeték helyett újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. Gázvezetéket javítanak Pécsett az Angszer József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. Itt is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 6-os út pécsi szakaszán több helyszínen is burkolattisztítási munkákat végeznek. A helyszínen sávlezárás lassíthatja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napközben napos idő várható. Délután azonban nyugat felől már elkezd megvastagodni a felhőzet, érkezik ugyanis egy évszakváltó hidegfront. Szorványosan ekkor már kialakulhatnak záporok, de nem ez lesz még a jellemző. A szél napközben többfelé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke ma még 30 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Élükön B.O.B. és Bruno Mars 2009-es óriási slágerével. Szól a Nothing on You, amely felért az amerikai Billboard 100-as slágerlista csúcsára, és Grammy-díjra is jelölték. Hello, 4 perc elmúlt 9, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber 0620-55-55-155, ha van közlekedési ír, vagy ismerős Ádám, mert hogy mondjuk a névnaposok, jöhet az üzenet.
0: Best FM.

0: produktával.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Like a moth to a flame burned by the fire.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat, figyelem, az M3-as bevezető szakaszon az M0-as csomópont után a külső sávban lerobbant egy busz. Óvatosan, figyelmesen, és az M0-ason és az M1-es felé Dunaharasztinál, ahol autó és teherautó ütközött, a 25-ös kilométernél ott a belső sávban zárva. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Ez már a Cut & Move slágere, a Get Serious a Best-en.

Best FM a legjobb zenék Krisztina Aguilérával és a Dirtyvel megy tovább a szerda reggel. Tavaszi Abu Dhabiba tervezett koncertjét szeptember 25-ére halasztották, de a bizonytalan geopolitikai helyzet miatt végleg törölték azt, úgyhogy a már megvásárolt jegyek tulajdonosai természetesen visszakapják a pénzüket.

0: Best FM a legjobb zenék, a hőkupolák sanyargatta fák hidegkorán sárguló levelei egy picit hamarabb hozzák el az őszi hangulatot, ráadásul ma este egy hidegfronttal az ősz is megérkezik. Addig viszont még kánikula lesz, 30-36 fok, estétől záporok, zivatarok, északnyugat felől, délkelet felé haladva. Holnap délkeleten még marad a magasabb hőmérséklet, ez 29 fokot jelent, máshol jelentősen csökken a hőség. És akkor egy kis déjà vu. I can't stop a besten.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres. My name is Victor, you can take a picture.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Itt az ideje a legfrissebb híreknek, itt az ideje egy kis lehűlésnek a sok kánikula után, ez egyébként este egy hidegfront formájában meg is érkezik, részletek a hírekben, és itt az ideje, The Time Is Now a címe, a Molokó dalának, ez biztosan hallható majd 10 után. És egy első emelet feldolgozás is, a Csak azért is szerelem az Art Avenue-től.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben, elér bárhol a Csak azért is szerelem.
1: Hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
4: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
5: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a Solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltő játszóház lesz a Solnai negyed 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Ismét nem szállít 2,5 tonnánál nehezebb járműveket a Mohácsi Komp. Napközben jobbára derűs, időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ismét szünetel a 2,5 tonnánál nehezebb járművek szállítása a Mohácsi Kompon. A Mohácsi Városgazdálkodás tájékoztatása szerint a korlátozásra a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt van szükség. A közlemény szerint az érintett járművek vezetőinek és tulajdonosainak más átkelési lehetőséget kell választaniuk, például a Bajai Dunahidat. A korlátozás visszavonásig marad érvényben. A Délkom idén is megszervezi a lakossági lomtalanítást Komlón. Ezúttal is 3 körben szállítják el a háztartásokban feleslegessé vált kacatokat. A gyűjtőautók szeptemberben hétfői és keddi napokon járják a kijelölt városrészeket, és gyűjtik be a kihelyezett lomokat. Szeptember 14-én és 15-én Szilvás, Somág, Kenderföld, Mecsek Jánosi és Kisbattyán területén lesz lomtalanítás. A veszélyes és elektronikai hulladékot, bontási anyagokat, illetve gumiabroncsokat most is tilos kihelyezni. A részletekről a Délkom oldalán lehet tájékozódni. Újabb nyertes pályázatról számolt be Romonya önkormányzata. A település a Magyar Falu programban közel 6 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert, közölte az önkormányzat a közösségi oldalán. A támogatásból a Béke utcai önkormányzati épület, a volt jegyzőségi épületrész felújítása valósulhat meg. Többek között a nyílászárók cseréjére, külső vízszigetelésre és belső felújításra kerül sor. Emellett korszerűsítik a villamosmérőhelyet és a belső villamoshálózatot is. Pécsett a Papnövelde utcában egy meghibásodott vízvezeték helyett újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. Gázvezetéket javítanak Pécsett az Angszer József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. Itt is forgalomkorlátozásra kell számítani. A 6-os út pécsi szakaszán több helyszínen is burkolattisztítási munkákat végeznek. A helyszínen sávlezárás lassíthatja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma napközben napos idő várható, délután azonban nyugat felől már elkezd megvastagodni a felhőzet, érkezik ugyanis egy évszakváltó hidegfront. Szorványosan ekkor már kialakulhatnak záporok, de nem ez lesz még a jellemző. A szél napközben többfelé megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke ma még 30 fok fölött alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Tulajdonképpen elmondhatjuk a mai szerda reggelről, hogy véget ért a csúcsforgalom. Egy-két helyet leszámítva az egyik ilyen jelentősebb torlódás van az M3-ason Budapest felé Gödöllő térségében munkavégzés miatt. Ha további közlekedési infó van, az jöhet a 0620 55 55 155-re. 5 perccel múlt 10, indítom a Blue dalát. Max M. Levente vagyok.
0: Best FM,

0: Remix Salsa.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

Best FM, a legjobb zenék jön. Az elektronikus zene egyik legikonikusabb slágere, a 90-es Killer Adamskitől és az akkor még ismeretlen Sealtől. Amikor a dalt felvették, mindkét művész komoly anyagi gondokkal küzdött. Seal konkrétan pénztelenül egy londoni foglalt házban lakott, míg Adamski heti 40 font állami munkanélküli segélyből tengette életét. A dalnak köszönhetően viszont mindketten világhírnévre és jókora anyagi függetlenségre tettek szert.

0: Best FM, a legjobb zenék egy kis segítség úton lévőknek. Lassú az M1-es Budapest felé, Tatabánya térségében, a terelés előtt és Bicskénél is. Dolgoznak az M3-ason Gödöllő előtt, a 34-es és a 32-es kilométer között szakaszosan lezárják a külső sávot, 2-3 kilométeres a torlódás, és átépítik a terelést az M5-ösön Budapest felé Kecskemét térségében. A 89-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, lassabb ott is a haladás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
1: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
3: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért lebbencsleves. Az A menü csirkecomfilé rántva jázmirizssel kukoricacsalátával. A B menü paradicsomos zöldséges risotto parmezánnal. A C menü Stefánia vagdalt habos burgonyapürével. A Paleo menü 3290 forintért, frankfurti leves, bőrén sült lazac filé mángoldal. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat fahéja szilvakrémleves túrógombóccal. Az A menü sertéskockák vadasmártásban zöldfűszeres spagettivel, a B menü francia lecsú burgonyaröztivel. És végül a vegán menü 3290 forintért szejtángulyás zöldségesen vegán túrógombóc baracklekvárral. Ez volt a menü ajánló.
1: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Lélektől lélekig. A Soul to Soul nevének jelentése. Ők is jönnek a délelőtt utolsó órájában a Get a Life-al. Paul McCartney szerzeményét pedig most a Roy és Ádámtól halljuk. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, friss hírek rögtön 11 óra, aztán jövök vissza a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM.
3: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
6: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért lebbencsleves. Az A menü csirkecomfilé rántva jázmirizssel kukoricasalátával. A B menü paradicsomos zöldséges risotto parmezánnal. A C menü Stefánia vagdalt habos burgonya pürével. A Paleo menü 3290 forintért, frankfurti leves, bőrénsült lazacfilé, mángoldal. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat fahéja szilvakrémleves túrógombóccal. Az A menü sertéskockák vadasmártásban, zöldfűszeres spagettivel, a B menü francia lecsú burgonyaröztivel. És végül a vegán menü 3290 forintért, szejtángulyás zöldségesen, vegán túrógombóc barackleklárral. Ez volt a menü ajánló.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
7: Hírek a Best FM-en. Kedvezően zárultak a nyári élelmiszer ellenőrzések. Ausztria panaszt tett a paksi fenék küszöb miatt. Jégkorszaki medve koponyát találhattak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettesét kérdeztük.
8: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak.
7: Ausztria panasztett Brüsszelben a paksi fenékküszöb megépítése miatt. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, jelenleg a védmű biztosítja a paksi atomerőmű zavartalan működését. A beruházásra azért volt szükség, mert a Duna rekordalacsony nyári vízállása miatt veszélybe került az erőmű működése, majdnem teljesen le kellett azt állítani. A kormányfő az osztrák aszbesztügyre utalva megjegyezte, azon a területen is hasonló aktivitást várna Ausztriától. Mindkét oldalon civil áldozatokat követeltek az orosz-ukrán háború éjszakai dróntámadásai. Az ukrán hatóságok szerint az orosz csapásokban legalább 5 meghaltak, többen pedig megsebesültek. Egy ukrán-moldovai határátkelő, valamint Herszon és Kijev térsége is találatot kapott. Közben az oroszországi Novorosszijszkot ért ukrán támadásban a helyi kormányzó közlése szerint 4, köztük egy gyermek életüket vesztették, 29 pedig megsebesültek. Valószínűleg egy jégkorszakban élt barlangi medve kopanyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kisköre között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanich János múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Ma keleten még kitart a derült, napos, száraz idő, a Dunántúlon viszont délutántól egyre több felhő gyűlhet össze. Nyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, késő estétől pedig egy hideg front hozhat esőt, záport, zivatart keletebbre is. Délután még 30-35 fok közé melegedhet a levegő. Holnap már több lesz a felhő, és egy széteső csapadékzóna miatt szorványosan esőre, záporra, zivatarra is készülhetünk. A hőmérséklet visszaeshet, pénteken pedig már felhősebb, hűvösebb, csapadékosabb idő ígérkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Most, amikor 26.09.09 a dátum, szerda van, ha van valakinek Ádám nevű ismerőse, ne felejtje fölköszönteni. Hello, 4 perc elmúlt 11, Maxim Levente vagyok. Engedd el, halljuk sokszor, hát nem olyan egyszerű, legalábbis elsőre, de lehet próbálkozni. Learning to let go, Heinz Gábor Biga kezdi az órát.
0: Best FM.

Jazz FM, a legjobb zenék. Második film szerepében már Will Smith oldalán bizonyíthat Michael Jackson unokaöccse, a Michael életrajzi filmből ismert Jafar Jackson. Az érkező akciótriller címe Super Max, és film a folytatásban is, méghozzá a Vadi új vadnyugat betétdala a főszereplőtől, Will Smith-től. Jön a Wild Wild West a besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. A reggeli csúcsforgalom után most munkavégzések miatt torlódik egy-két helyen. Pár autópálya lassabb az M5-ös Budapest felé Újhartyánnál, az M3-as szintén a főváros irányába Gödöllő előtt, az M1-es Szárligetnél és Tatabánya térségében. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ha dugó, baleset van, ide várom az infót.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az úticél Calabria a hírek után, a kalauz viszont már Majoros Rita lesz. Jó étvágyat a mai ebédhez, várok mindenkit holnap reggel is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a Solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a Solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltő játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Jelentősen több balesetet okoztak a rolleresek, ismét drágábban tankolhatunk, óriási szeméthely maradt egy angliai fesztivál után. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több balesetet okoznak a motoros rollerrel közlekedők Magyarországon. Idén eddig 282 sérüléssel járó eset történt, 61%-kal több, mint tavaly ilyenkor. A HVG cikke szerint ehhez képest valamivel kevesebben kötöttek kötelező biztosítást a járművükre. Az egyik hazai biztosítási alkú szerint sok rolleres még mindig nem tudja, hogy erre szükség lenne. Közben az éves átlagdíj 6500-ról 8400 forintra nőtt, részben éppen a gyakoribb balesetek miatt. Ismét drágultak az üzemanyagok, a benzin és a gázolaj országos átlagára is 4 forinttal emelkedett egyetlen nap alatt. A 95-ös benzin literje így átlagosan 626, a gázolajé pedig 701 forintba kerül. A holtankoljak.hu arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek országos átlagárak, ezért az egyes töltőállomásokon eltérő összegekkel találkozhatnak az autósok. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A kétnapos rendezvény holnap kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta el rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora.
6: Idén szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világnak a kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, mint szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia, új AI túlok jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában. Ezért fontos ezek a témákról beszélgetni.
5: Szeméthegyeket hagytak maguk után az egyik legnagyobb angliai zenei fesztivál résztvevői. A több mint 100 000 embert vonzó 4 napos rendezvény után sátrak, matracok, hálózsákok, ételes csomagolások és italos dobozok borították a területet. A döbbenetes látványról drónfelvételek is készültek. A takarítás már a fesztivál után megkezdődött. A hatalmas mennyiségű hulladék elszállításához munkagépeket is be kellett vetni. Ma még két arcú lehet az időjárás, keleten maradhat a napos száraz nyár, miközben a Dunántúlon délutántól már mozgolódni kezdhet a légkör. Nyugaton záporok, zivatarok pattanhatnak ki, estétől pedig északnyugat felől hideg front érkezhet. A hőmérséklet délután még 30-35 fok között alakulhat. Csütörtökön felhősebb időre számíthatunk, szorványos esővel, záporral, zivatarral, és már csak 21-29 fokos maximumokkal. Pénteken tovább hűlhet a levegő, több felé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép szerdát és vidám délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Hát remélem, hogy még szebbé tudom varázsolni a délutánjukat. Legalábbis mindent meg fogok tenni. Hozom a legizgalmasabb zenéket a 90-es, 2000-es évekből, mint mondjuk az IMF és az Unbelievable, vagy Kylie Minogue és az On a Night Like This. Alex Gaudio pedig már nyitja is az órát.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Csodás délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, remélem, hogy ma is velem töltik a következő néhány órát. Remek hangulatnak nézünk elébe egy szerda délután is. Már bevallom őszintén, én még a tegnap délután hatása alatt vagyok. Ha esetleg nem látták még az Instagram és Facebook oldalunkon a tegnap kirakott videót, Kisvé Balázs illúzionistával, akkor szerintem érdemes megnézni. Hát mondjuk úgy, hogy átvágott, mert hogy egy illúziónak voltam a részese, és egyszerűen elképesztő, szóval tényleg érdemes megnézni a videót, és azóta azon gondolkozom természetesen, hogy hogyan is csinálta. Úgyhogy akár ezt is megvitathatjuk a mai délutánon, ha van ötletük, nyugodtan írják meg, de előtte tényleg nézzék meg a videót, én pedig mellé hozom a legjobb zenéket, és nagyon-nagyon remélem, hogy együtt dolgozunk a mai délutánon is, hiszen sokan szerda délután, meg pláne aztán munkaidő hallgatják a Best FM-et, úgyhogy szerintem rájuk is fér egy kis Kylie Minogue. Jön az Anna Night Like This, alazulóknak, pihenőknek pedig itt az IMF és az Unbelievable. Na meg jó utat az úton lévőknek, legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályáról hoztam egy hírt, hogy Budapest felé Tatabányától továbbra is a kiépített terelésben a 60-as és a 20-as kilométerek között erős a forgalom, úgyhogy torlódás van. Aki autóval van és Budapest a célja, ma is válassza az átterelt belső sávot. Viszont jelenleg is ott is torlódásra kell számítani, mert a 35-ös kilométernél egy műszaki hibás autó útszűkületet okoz. Az M3-ason pedig dolgoznak, Budapest felé Gödöllő térségében karban tartanak. A 34-es és a 32-es kilométerek között lezárják a külső sávot, így az aktuális munkaterület mögött 2-3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek információja van a mai délutánon is, nagyon megköszönöm, ha ide ír egy üzenetet, vagy akár felhív, én pedig jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Solveig és a Kalandor egy kicsit visszaterel már minket a munka felé, hiszen véget ért az ebédidő, remélem, hogy sokan desszertet is ettek. Nekem sajnos ma valahogy kimaradt, úgyhogy mindenképpen pótolni kell. Tudják, mindig azt szoktam mondani, hogy valahol valakinek úgyis születésnapja van, úgyhogy egy szelet torta mindenkinek jár. De egyébként a születésnaposokat ma azért külön köszöntjük majd, de előtte még meghallgatjuk a legfrissebb híreket, hiszen mindjárt egy óra, utána érkezik majd Craig David is, hát ha vele egy kicsit könnyebb lesz visszatalálni a munkához. Jön a Walking Away! És itt lesz is Vastag Csaba és a Szerelem Vándora.
2: Hát megyek a vírus fénye után, és megyek a tévedéseim ország útján.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
4: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
5: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Csak nem 30 ezer diák dolgozott a nyáron. Tovább drágultak a lakások, de lassul az áremelkedés. Emi díjas lett egy magyar kaszkadőr. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Csak nem 30 ezer diák vállalt munkát idén nyáron. A nyári diák munkaprogramban a fiatalok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csak nem 5 ezeren pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint mintegy 4200 munkavállaló kapott támogatást összesen több mint 5 milliárd forintból. A tárca szerint a diák munka a tapasztalatszerzés mellett a munkavilágába való beilleszkedést is segíti. Tovább drágultak a lakások, az áremelkedés üteme azonban lassult. Augusztusban országosan 11,5, Budapesten csak nem 7%-kal kerültek többe az ingatlanok, mint egy évvel korábban. Júliushoz képest a fővárosban már enyhén csökkentek az árak. Az egyik hazai ingatlan hirdetési portál adatai szerint a fővárosban 1.410.000 forint volt a használt lakások és házak átlagos négyzetméter ára, a megyeszékhelyeken pedig 877.000 forint. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. És azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Emmy díjat kapott egy magyar kaszkadőr. Tóth Gyula, a Hét Királyság lovagja egyik jelenetéért vihette haza a díjat 3 kollégájával. A kreatív Emmy díjat minden évben a tévés produkciók technikai és művészeti háttérmunkájában dolgozók kaphatják meg. Tóth Gyula korábban olyan sorozatokban és filmekben szerepelt, mint a Trónok harca, a Dűne vagy éppen a Star Wars. Ma keleten még kitart a derült napos, száraz idő, a Dunántúlon viszont délutántól egyre több felhő gyűlhet össze. Nyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Késő estétől pedig egy hideg front hozhat esőt, záport, zivatart keletebbre is. Délután még 30-35 fok közé melegedhet a levegő. Holnap már több lesz a felhő, és egy széteső csapadékzóna miatt szorványosan esőre, záporra, zivatarra is készülhetünk. A hőmérséklet visszaeshet, pénteken pedig már felhősebb, hűvösebb, csapadékosabb idő ígérkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És ezek a felejthetetlen slágerek egy óra után is itt vannak a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok, én is itt vagyok, és már sorolom is őket. Mindjárt jön Mark Ronson és Amy Winehouse és a Valerie, de jön majd a Destiny's Child, itt lesz Mary J. Blige is, George Michael-lel az oldalán. Előtte még Craig David nyitja az órát, jön a Walking Away, én pedig csodás szerdát kívánom.
0: Best FM, a

0: legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

Fest FM a legjobb zenék. Tegnap ugyebár itt a stúdióban járt Kisvé Balázs illúzionista, és ugye egy videót is készítettünk egy trükkel a Best FM Facebook és Insta oldalára. Érdemes megnézni egyébként ezt a videót is, de azóta egy csomó minden gondolat jár a fejembe, így az illúzióval, trükkökkel, megmagyarázhatatlan dolgokkal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy soha nem jönnék rá, hogy csinálta ezt a trükköt, mert tényleg tegnap délután óta ezen gondolkozom. Viszont arra gondoltam, hogy felteszem ma így a nap kérdésében is azt, hogy mi volt a legmegmagyarázhatatlanabb dolog, ami önökkel történt. Gondolok itt olyasmire, nem kell feltétlen trükkökre, varázslatokra gondolni, mint hogy gondoltunk valakire, és egyszer csak megcsörrent a telefonunk, és ő hívott. Vagy éppen volt egy ismerősünk, akit nem láttunk 5 éve, éppen valamiért az eszünkbe jutott, és lehet, hogy 10 perc múlva szembe jött velünk az utcán, vele már egy csomó ilyen történt. Úgyhogy arra vagyok kíváncsi, kinek mi volt az ilyen legmegmagyarázhatatlanabb dolog az életében, vagy ilyen wow pillanat, hogy ezt mégis hogyan? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat, illetve nézzék meg a videót. Na és zenélek tovább, hiszen a Stereo MC's már itt van, és a Connected egy jó kis klasszikus, előtte még a PM Down dala, Set Adrift on Memory Bliss, ami szerintem így a munkához való ebéd utáni visszatéréshez, vagy éppen a délutáni kávé mellé tökéletes. Szép napot!

0: Best FM a legjobb zenék. Rolandtól érkezett egy üzenet, hogy Budapesten a Váci úton baleset történt a Ferdinánd hídnál, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. Az M5-ös autópályáról pedig az jött, hogy Budapest felé Kecskemétnél átépítik a terelést. A 84-es kilométernél az átterelt belső sávot lezárták, 1-2 kilométeres a torlódás. Távolabb a 44-es és a 36-os kilométerek között az Újhartyán és Inács közötti szakaszon szalagkorlátot javítanak. Az aktuális munkaterületnél lezárják a belső sávot, mögötte több kilométeres torlódásra kell számítani. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át, sokszor

Könnyebb lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne átsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Esztertől kaptam egy üzenetet. Irodában dolgozom, nálunk most van a délutáni kávé szünet. Ez az a pont, amikor már mindenki fáradt, de még 3 órán át úgy kell tennünk, minthogyha nagyon lelkesek lennénk. Úgyhogy köszi, hogy vagytok. Hát mi is köszönjük, hogy vagytok, és nagyon remélem, hogy a következő órában is itt lesztek. Én oda teszem magam, hogy 2 óra után is egy picit a kávé szünetből is a visszatérés könnyebb legyen. Például Eagle Eye Cherry dalával jön a Save Tonight. Save tonight. És zenél majd a Fel Hello is Tidenivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
5: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
6: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltű játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
5: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak.
7: Best FM.
0: Best FM. A legjobb zenék.
7: A legjobb zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: 101 hét Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
8: Visszatért a Baromfi Pest is Magyarországra. Kedvezően alakultak a nyári élelmiszerellenőrzések. Új Queen és Prince lemez is megjelent. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Évtizedek után ismét megjelent Magyarországon a Baromfi Pest is. A fertőzést Kétbács-Kiskun megyei telepen igazolták, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az országos főállatorvos elrendelte az állományok felszámolását, a környéken pedig védő és megfigyelési területet jeltek ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal arra kéri a baromfi tartókat, hogy tartsák be az előírt óvintézkedéseket és a kötelező vakcinázást. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettesét kérdeztük.
9: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak.
8: Nyilvánosságra hozta a kormány az elmúlt 16 év korábban titkosított kormányhatározatainak első részét. A most közzétett 14 döntés a század végtől megrendelt közvéleménykutatásokról, médiaelemzésekről és tanácsadói munkákról szól, összesen mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány azt ígéri, folytatja a dokumentumok közzétételét és csak nem 100 korábbi döntést mutat be. Két zenei legenda rajongói is új lemezt kaptak a kerek évfordulók alkalmából. Freddie Mercury idén lenne 80 éves, így újra maszterelve ismét megjelent a Queen 1986-os Wembley koncertjének hanganyaga. Prince halálának 10. évfordulójára pedig Timeless címmel adtak ki egy 10 dalos válogatást az énekes korábban nem hallott felvételeiből. Mindkét előadóhoz magyar emlék is kapcsolódik. A Queen 40 éve adott koncertet a Népstadionban, Prince pedig 15 éve lépett fel a Sziget Fesztiválon. Ma még két arcú lehet az időjárás, keleten maradhat a napos száraz nyár, miközben a Dunántúlon délutántól már mozgolódni kezdhet a légkör. Nyugaton záporok, zivatarok pattanhatnak ki, estétől pedig északnyugat felől hideg front érkezhet. A hőmérséklet délután még 30-35 fok között alakulhat. Csütörtökön felhősebb időre számíthatunk, szorványos esővel, záporral, zivatarral, és már csak 21-29 fokos maximumokkal. Pénteken tovább hűlhet a levegő, több felé eshet is, így a hét második felére frissebb idő érkezhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Történt már önökkel olyan, amit egyszerűen nem tudtak megmagyarázni, épésszel legalábbis biztos nem, akár egy-egy véletlen, vagy ami csak véletlennek tűnt. Ma délután pont ilyen pillanatokra vagyok kíváncsi. 0620-55-55-155 jöhetnek ide a megmagyarázhatatlan dolgok, így 2 óra után 5 perccel pedig Avril Lavigne is jön. Skater Boy!
7: Best FM, a legjobb zenék!

Best of a legjobb zenék. Ma délután azt a kérdést tettem fel, hogy kinek milyen megmagyarázhatatlan dolog történt már az életében, akár legyen az tényleg egy trükk, vagy éppen egy olyan hétköznapi helyzet, amikor gondoltunk valakire, akit már lehet, hogy 1000 éve nem láttunk, és egyszer csak szembe jött velünk az utcán, vagy valami ilyesmi. Kata azt írja, egyszer egész nap nem jutott eszembe egy régi osztálytársam neve, de viszont teljesen random elkezdtem róla beszélni a férjemnek. Kb. 10 perccel később csörgött a telefonom, ő volt az, 15 éve nem beszéltünk. De egyszerűen hidegrázós pillanat volt, teljesen megértem. Zoli azt írja, a nagymamám halála után pár nappal nála voltunk a lakásban, egyszer csak megszólalt a régi rádiója, pedig évek óta nem működött. Pont az a dal ment rajta, amit mindig együtt hallgattunk, azóta sem tudom, hogy hogyan kapcsolódott be, de igazából nem is érdekel, egyszerűen fantasztikus pillanat volt. Na jó, most engem is kirázott a hideg, én imádom ezeket a pillanatokat, bevallom őszintén, és tegnap is, ahogy kisfé Balázs itt járt nálunk, én mondtam neki, hogy én nem vagyok szkeptikus, szóval, hogy én tényleg én mindent elhiszek, ami ilyesmivel kapcsolatos, és tényleg imádom ezeket a pillanatokat, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy ma délután megosztják velem. 0620 55 55 155, jöhetnek még ide az üzenetek, itt vagyok 6 óráig, úgyhogy szívesen olvasgatom ezeket. Miközben egy szerkezetileg és talán szövegében is nagyon egyszerű slágert hozok a 90-es évekből. 1999-ből érkezik Paul Johnson és a Get Get Down, ami egyszerűen csak azért íródott, hogy mi jól érezzük magunkat. Úgyhogy hajrá!

0: Best FM a legjobb zenék. Lalitól érkezett egy olyan információ, hogy Budapesten a Krisztina körúton a déli pályaudvarnál baleset történt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Az M30-as autópályán pedig Tornyos Németi felé Szikszó térségében egy autó munkagépnek ütközött. A 42-es kilométernél a belső sávot le is zárták. Makon pedig megrendezik a hagyományos hagymafesztivált, úgyhogy egészen hétfő délutánig lezárták a 43-as főutat a 31-es kilométernél, mellékutcákra terelnek mindenkit. Nagyon köszönöm ezt az infót is. 0620 55 55 155, ha valakinek van még bárhonnan az ország útjairól. Megköszönöm, hogyha ő is elküldi vagy felhív vele. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek. Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
0: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Effendi a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen popslágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újraélnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Idén is sikeres volt a nyári diákmunkaprogram. Holnapra alaposan megváltozik időjárásunk. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Kimagasló volt az érdeklődés az idei nyári diákmunkaprogram iránt. A július-augusztusban zajló programban több mint 29 ezer fiatal vett részt, közölte szerdán a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására országosan csaknem 4200 munkáltató nyújtott be sikeres pályázatot. A résztvevő diákok több mint 80%-át az önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és vendéglátás területén is közel 5000-en dolgoztak. Utolsó üteméhez érkezett a Komlói 48-as tér és környezetének felújítása. Hétfő óta a Zengő áruház előtti területen dolgoznak a szakemberek, hamarosan itt is megkezdik a bontást. Az épületben több üzlet is található, ezek a kivitelezés ideje alatt is megközelíthetőek maradnak, ugyanakkor átmenetileg zsúfoltságra és torlódásra lehet számítani az üzletház előtti szakaszon. A gyalogosokat arra kérik, ha megoldható, válasszák az út túloldalát a közlekedésre. A közterületi munkák várhatóan november közepéig tartanak majd. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszedd akciót, ami hazánk legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja. Az eseményre már lehet jelentkezni a szelektálok.hu oldalon az eszközök kimerüléséig, vagy legkésőbb szeptember 22-éig. Várják koordinátorok és önkéntesek csatlakozását is, és oktatási intézmények jelentkezésére is van lehetőség. Ismét szünetel a 2,5 tonnánál nehezebb járművek szállítása a Mohácsi kompon. A Mohácsi Városgazdálkodás tájékoztatása szerint a korlátozásra a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt van szükség. A közlemény szerint az érintett járművek vezetőinek és tulajdonosainak más átkelési lehetőséget kell választaniuk, például a Bajai Dunahidat. A korlátozás visszavonásig marad érvényben. A magyar női kosárlabda válogatott kedden 84-63-ra legyőzte Japánt a berlini világbajnokság rájátszásában, ezzel bejutott a legjobb 8 közé. A magyar válogatott 28 év után szerepel újra a világbajnokságon, és 40 évet követően végez az első 8-ban. A negyed döntőben az Amerikai Egyesült Államok válogatottjával csap majd össze Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese csütörtökön. Szeptember 12-én szombaton rendezvény miatt Pécs belterületén útlezárásokra, megállási és várakozási tilalmakra kell számítani. A délutáni órákban Uránváros, a Szigeti városrész, valamint a belváros területén is több helyszínen teljes útzár lesz érvényben. A részletekről a rendőrség közösségi oldalán lehet tájékozódni. A Magyar Közút jelzése szerint a 6-os út pécsi szakaszán több helyen is burkolattisztítás, útrendezés zajlik, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint holnapra alaposan megváltozik időjárásunk, mindez egy hidegfrontnak köszönhető, amely ma a késő délutáni esti órákban éri el térségünket. A hidegfront hatására csütörtökön megnövekszik a felhőzet, és többfelé előfordulhat eső, zápor. A szél északnyugatira, északira fordul, és többfelé élénk lesz. Kora reggel 17, napközben legfeljebb 23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: További kellemes délutánt kívánok, szeptember 9-e szerda van, a mikrofonnál H. Horváth László. Ha már megérkeztem, játszom a dalokat. Itt lesz velünk az az énekesnő, aki az elmúlt 20 évben semmit nem változott, Jennifer Lopezről van szó. Tőle szól a Play, előtte énekel egyet, szia!
0: 101.7 Best FM.

101.7 Best FM. A legjobb zenék. Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger. Szomorú éjszakák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyi.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami maradít, ne gondolkodj.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élveszt, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élveszt az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez a 101 hét Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok a mikrofonnál, H. Horváth László. Érdemes kihasználnunk az utolsó órákat, hiszen rövidesen lecsap ránk a hidegfront, ami nem csak a holnap-holnap utáni napot fogja megváltoztatni, hanem alapjában az időjárásunkat, elhozza ugyanis az őszi időt. Rövidesen jönnek a részletek, addig is várom a közlekedési információkat SMS-ben és Viberen keresztül. A számom 30-as 889-107-es. Hamarosan velünk lesz a Bombon és a Varázsjel az új évezre. Előtte adom a 90-es klasszikust 96-ból, itt van Warren G és a Reggae Lead.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Jönnek már is az időjárás legfrissebb hírei, mint ezt említettem, bizony-bizony utolsó órákat éljük a nyári időből, ugyanis Pécs az 32-33 fok van. Este megérkezik a hideg front, méghozzá széllel és csapadékkal, nem utolsó sorban komolyabb lehűléssel, ugyanis reggel 16, napközben maximum 21-22 fokra számíthatunk, marad a viharos szél és körülbelül 3-6 mm esőt írnak. A péntek még hűvösebb lesz, ott 8-10 mm esőre számíthatunk, éjszaka 13-14, míg napközben a 16-18 fok a jellemző. Szombaton és vasárnap éjszaka 8-9, napközben 22-23 fok várható, és a következő hét sem hozza vissza bizony a meleget, mert hogy maximum 26 fok lesz, az is csak majd a jövő hét második felében. Időjárás után dalok, hamarosan jön majd a Cosmics, csak úgy, mint 50 Cent és a PIMP a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gránás Petszen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a Solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a Solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltő játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve.
0: Ez volt a programajánló.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. Akkor a szárazság, hogy öntözni kell egy 18 hektáros erdőt az ormánságban, hogy az ne kerüljön veszélybe. Hogy a szakemberek hogyan tudják megoldani a vízpótlást, erről bővebben a megújult Pécs Aktuál híroldalon lehet olvasni. Incan is készülődik, nálunk is jönnek a hírek majd délután 4 órakor, előtte viszont romantikázunk Zentai Márkkal, szól a Mencs meg szerelem a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Jön majd a folytatásban egy 1986-ban alakult skót együttes, melynek az énekesnője a bájos Shirley Spittery. A Texasról van szó, igen, tőlük szól az Inner Smile, előtte meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat délután 4 órakor a Best FM-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Az olvasási nehézségekről indított kutatást a Pécsi Tudományegyetem. Holnap többfelé előfordulhat kisebb csapadék. Jó napot kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Az olvasási nehézségek leküzdéséért indít közös programot a Pécsi Tudományegyetem és egy hazai pénzintézet. Az UniCredit Bank támogatásával indított kezdeményezésben komplex olvasási profilvizsgálatot végeznek a kutatók 105. osztályos baranyai kisdiák részvételével. A személyre szabott vizsgálatok arra szolgálnak, hogy jobban meg lehessen érteni az olvasási nehézségek okait, és hogy a probléma időben kiderüljön az érintett gyerekeknél. A most induló programhoz mesekönyvgyűjtő kampány is kapcsolódik majd. Fának ütközött és kisiklott egy motorvonat kedden Baranyában. A Mávinform azt közölte, az eset Szalatnak közelében történt, a Bajáról Dombóvárra tartó motorvonattal. A baleset miatt Dombóvár és Mázasszászvár között pótlóbuszok járnak, várhatóan néhány napon át. Meg kell várni ugyanis azt a darut, ami majd visszaemeli a sínre a motorvonatot. Karbantartási munkákat végeznek a komlói fűtőerőműben. A szerda reggel kezdődött munkálatok miatt a szilvási városrészben élő fogyasztóknál szolgáltatás leállásra kell számítani. Ez azt jelenti, hogy az érintett háztartásokban várhatóan pénteken a déli órákig nem lesz meleg víz. Szabadtéri tűzhöz riasztották kedden a mohácsi tűzoltókat. A délelőtti órákban a mohácsi szőlőhegyen egy lakos növényi hulladékot égetett, ám az erős szél miatt a tűz elterjedt, és csaknem 500 négyzetméternyi terület lángolt. Az égetést végző ember nem tudta megfékezni a tüzet, a lángok pedig egy lakóingatlant és két lakatlan épületet is veszélyeztettek. A mohácsi mellett a Vémindi egységek is a helyszínre érkeztek, és közösen eloltották a lángokat. Személyi sérülés nem történt az eset során. Törökországban zajlik a paraúszó Európa-bajnokság, ahol a keddi versenynapon Papp Bianca ezüstérmet szerzett 200 méter vegyesen. Hoc Csenge ugyanebben a számban a negyedik, Janza Virág Csenge pedig az ötödik lett. Pécsi érem is született. A 200 méter vegyesúszás SM9 döntőjében a PSN ZRT Pécsi Sportiskola úszója Konkoly Zsófia bronzérmes lett. A kontinens viadal szombatig tart.
2: A Best FM navigáció támogatója a Beto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
3: Folytatódnak a gázvezeték javítási munkák Pécsett, az Angster József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A munkaterületnél forgalomkorlátozás érvényes. A Papnövelde utcában egy meghibásodott vezeték miatt újat fektetnek a földbe. A munkák miatt a Modern Magyar Képtár és a Hunyadi utca között teljes útzár van érvényben. A 6-os számú főút Pécsi szakaszán több helyen is útburkolat tisztítási munkákat végeznek. A Magyar Közút jelzése szerint a helyszínen útszűkületre kell számítaniuk a közlekedőknek. A meteorológusok előrejelzései szerint holnapra alaposan megváltozik időjárásunk. Mindez egy hidegfrontnak köszönhető, amely ma a késő délutáni esti órákban éri el térségünket. A hidegfront hatására csütörtökön megnövekszik a felhőzet, és többfelé előfordulhat eső, zápor. A szél északnyugatira, északira fordul, és többfelé élénk lesz. Kora reggel 17, napközben legfeljebb 23 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Találkozunk 5-kor a Besten, neked addig is jó munkát. További kellemes délutánt, már is indítom az újabb zenei maratont, jönnek a dalok megállás, megszakítás mentesen. Többek között felcsendül a House of Glass-től a Disco Dan, míg a sort a Texas kezdi In the Smile.
0: 101.7 Best FM.

legjobb zenék, ez a Szent Egyhét Best FM. A konói rendőrök még mindig keresik az eltűnt rózsavölgyi Leonardót, éppen ezért a hallgató segítségét is kérik. A 11 éves fiú engedély nélkül távozott a várnoki otthonából, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítő szettet viselt. A konói rendőrkapitányság most arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a fiút, vagy éppen tud annak tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést a 0680-555-111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívó számon. A rendőrségi felhívás után hamarosan folytatjuk a fügefogyasztás pozitív élettani hatásaival. Addig is velünk lesz Krisztina Aguilera, illetve most Dan Lunis, ez az I Got Five On It, a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Ha már megjött az ősz, akkor fogyasszunk minél több őszi gyümölcsöt, többek között fügét, mert hogy pont itt van ugye a szezonja. Érdemes tudnunk róla, hogy magas rosttartalmának köszönhetően kíméletes hasajtó hatású, így segít a szégrekedés leküzdésében és a bélműködés szabályozásában. Gazdag A, B és K vitaminban, valamint vasban, kálciumban és magnéziumban, amelyek támogatják a vérképzést és a csontok egészségét. Egyes kutatások szerint egyébként érdemes azért is fogyasztani, mert ő megvéd minket jó néhány fajta daganatos betegség kockázatától. A füge után hamarosan folytatódik a zenei maraton, méghozzá legjobbakkal. Hozom majd többek között a Random Trip dalát. Előtte viszont a srácok érkeznek, Ricsi P és Kuka MC a 90-es évekből. Animal Cannibals, ülünk a vonaton.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Szeptember 9-e szerda van, névnaposok az Ádámok, nekik sok-sok boldogságot. Jönnek már is a születésnaposok. 69 éves kapa, vagyis Mucsi Zoltán, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész. 52 éves Hujber Feri színész, 44 éves Péter Szabó Szilvia, a Nox énekesnője, akik olyan slágereket írtak, mint a Forogvilág, vagy éppen az Árvadal. És végül, de nem utolsó sorban, 38 éves Vas Ádám, válogatott labdarúgó. Felkészülünk a friss hírekre, hiszen jönnek méghozzá délután 5 órakor, addig is zenél a Magashegyi Underground, ami Beck Zolinkkal, ez már az Árnyék, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Délután 5 órakor jönnek a legfrissebb hírek és információk időjárásról és közlekedéssel a felelős szerkesztőtől, Incalitól. Majd folytatódik az zenei maraton a Black Eyed Peas teljes legénységével, Fergievel az élen, Meet Me Halfway.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: Megéri a kényelmet választani. A Suzuki Vargánál az automata váltós Vitarát most felár nélkül viheti haza. Kérje egyedi ajánlatunkat Kozár Michelinben vagy Láncsókon. Megbízható szakértelem 1992 óta. facebook.com/Suzuki Varga.
4: Együtt a gyermekeinkért, Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni, szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gráne Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
5: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltű játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve.
0: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Idén is sikeres volt a nyári diákmunkaprogram. Holnapra alaposan megváltozik időjárásunk. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Kimagasló volt az érdeklődés az idei nyári diákmunkaprogram iránt. A július-augusztusban zajló programban több mint 29 ezer fiatal vett részt, közölte szerdán a Szociális és Családügyi Minisztérium. A fiatalok foglalkoztatására országosan csaknem 4200 munkáltató nyújtott be sikeres pályázatot. A résztvevő diákok több mint 80%-át az önkormányzatoknál foglalkoztatták, de a turizmus és vendéglátás területén is közel 5000-en dolgoztak. Utolsó üteméhez érkezett a Komlói 48-as tér és környezetének felújítása. Hétfő óta a Zengő áruház előtti területen dolgoznak a szakemberek, hamarosan itt is megkezdik a bontást. Az épületben több üzlet is található, ezek a kivitelezés ideje alatt is megközelíthetőek maradnak, ugyanakkor átmenetileg zsúfoltságra és torlódásra lehet számítani az üzletház előtti szakaszon. A gyalogosokat arra kérik, ha megoldható, válasszák az út túloldalát a közlekedésre. A közterületi munkák várhatóan november közepéig tartanak majd. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszedd akciót, ami hazánk legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja. Az eseményre már lehet jelentkezni a szelektálok.hu oldalon az eszközök kimerüléséig, vagy legkésőbb szeptember 22-éig. Várják koordinátorok és önkéntesek csatlakozását is, és oktatási intézmények jelentkezésére is van lehetőség. Ismét szünetel a 2,5 tonnánál nehezebb járművek szállítása a Mohácsi kompon. A Mohácsi Városgazdálkodás tájékoztatása szerint a korlátozásra a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt van szükség. A közlemény szerint az érintett járművek vezetőinek és tulajdonosainak más átkelési lehetőséget kell választaniuk, például a Bajai Dunahidat. A korlátozás visszavonásig marad érvényben. A magyar női kosárlabda válogatott kedden 84-63-ra legyőzte Japánt a berlini világbajnokság rájátszásában, ezzel bejutott a legjobb 8 közé. A magyar válogatott 28 év után szerepel újra a világbajnokságon, és 40 évet követően végez az első 8-ban. A negyed döntőben az Amerikai Egyesült Államok válogatottjával csap majd össze Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese csütörtökön. Szeptember 12-én szombaton rendezvény miatt Pécs belterületén útlezárásokra, megállási és várakozási tilalmakra kell számítani. A délutáni órákban Uránváros, a Szigeti városrész, valamint a belváros területén is több helyszínen teljes útzár lesz érvényben. A részletekről a rendőrség közösségi oldalán lehet tájékozódni. A Magyar Közút jelzése szerint a 6-os út pécsi szakaszán több helyen is burkolattisztítás, útrendezés zajlik. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint holnapra alaposan megváltozik időjárásunk. Mindez egy hidegfrontnak köszönhető, amely ma a késő délutáni esti órákban éri el térségünket. A hidegfront hatására csütörtökön megnövekszik a felhőzet, és többfelé előfordulhat eső, zápor. A szél északnyugatira, északira fordul, és többfelé élénk lesz. Kora reggel 17, napközben legfeljebb 23 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 6-kor itt a Besten, ahol hamarosan foglalkozunk azzal is, hogy nyakunkon van a hidegfront, hogy mi mindent okozhat, beszámolok erről is. Addig viszont játszom a dalokat, olyanokat, mint a Negrokán és a Kedevez, énekel egy jó nagyot Vastag Csaba, a sort kezdi a Black Eyed Peas, Meet Me Halfway.
0: 101 hét Best FM, a legjobb zenék.

0: úgysem felelnél.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a 101 hit Best FM. A hidegfront miatt fejfájósabbak lehetünk, ráadásul ilyenkor erősödnek a migrénes panaszok, és holnap alaposan visszaesik a hőmérséklet, míg reggel a 15-16, napközben a maximum 21-22 fok a jellemző 3-6 mm esővel, záporokkal, zivatarokkal. Pénteken reggel 15, napközben maximum 16-17 fok lesz, maradni fog az eső. Szombaton és vasárnap hajnalban jelentősen visszaesik a hőmérséklet 9-10 fokra, míg napközben a 22-23 fok a legvalószínűbb, és hát a következő hét sem hozza vissza a nyarat, azt egészen nyugodtan ki lehet jelenteni, majd talán a második felében térnek vissza a 26-27 fokok. Én viszont hamarosan visszatérek egy beszélgetéssel, addig is szólnak a dalok, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Itt lesz majd a Destiny's Child Back to Black, ő pedig már Whitney Houston a 90-esek közül, Step by Step 97-ből a Best FM-en.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hit Best FM. A következő percekben az elnyugtáról lesz szó, beszélgető partnerem a Barlai Krisztina, a NAV baranyai sajtóreferense. Hogyan segíti a hivatal az átállást az elnyugtára?
1: A NAV baranyai munkatársai szeptembertől figyelemmel kísérik azokat a vállalkozásokat, amelyek kézi vagy számítógéppel előállított nyugtát használnak. Így a hivatal munkatársai elsősorban a piacokra, vásárokra és alkalmi árusító helyekre koncentrálnak, de számos egyéb szolgáltatót is felkeresnek. Az adóhivatal célja az átállás támogatása, a tapasztalatok összegyűjtése, a gyakorlatban felmerülő problémák megismerése. A revizorok elsősorban azt szeretnék megtudni, hogy a vállalkozások megismerték-e az új előírásokat, rendelkeznek-e a szükséges technikai feltételekkel, és megkezdték-e az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését.
0: Kiket érint elsősorban a változás?
1: Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugták adatairól is kötelező adatot szolgáltatni a hivatal részére. A változás minden olyan vállalkozót érint, aki nem online pénztárgéppel vagy e-pénztárgéppel állít ki nyugtát. Ide tartoznak többek között a piaci árusok, őstermelők, kézművesek, javítószolgáltatók, szépségipari vállalkozók és más korábban pénztárgép használatára nem kötelezett szereplők is.
0: Mit jelent a türelmi idő?
1: 2026. december 31-ig a mulasztásokat nem bírságolja a hivatal. Ugyanakkor a szeptember 1 és december 31 közötti időszakra vonatkozó adatszolgáltatás elmulasztása később szankciókat vonhat maga után. Tehát a türelmi idő nem azt jelenti, hogy szeptembertől az év végéig nem kötelező adatot szolgáltatni.
0: Hogyan kell adatot szolgáltatniuk azoknak, akik kézi nyugtát adnak?
1: A kézi nyugtát használó vállalkozásoknak a kiállított nyugták adatait elektronikus úton kell továbbítaniuk a NAV részére. Az adatokat a nyugta kiállítását követő 3 naptári napon belül kell beküldeni, napi összesítésben és adómértékenkénti bontásban. Az adatszolgáltatás a NAV erre kialakított online felületén vagy gépi kapcsolaton keresztül teljesíthető.
0: Egyszerűbb lehet az e-pénztárgép?
1: Az adminisztráció csökkentésének egyik lehetősége az e-pénztárgép használata. A hardware alapú vagy az új generációs felhő alapú rendszer automatikusan továbbítja a szükséges adatokat a NAV-hoz, így nincs szükség külön nyugta adat jelentésre. Az e-pénztárgép akár mobileszközön is működhet, ezért a mozgóárusok és a piaci kereskedők számára is praktikus megoldást jelenthet. Jelenleg használata választható lehetőség, nem kötelezettség.
0: És végül hol kérhetnek segítséget az adózók?
1: Fontos, hogy az adózók tájékozódjanak az új szabályokról, és szükség esetén kérjék akár a könyvelőjük segítségét. Az időben elvégzett felkészülés jelentősen megkönnyítheti az átállást. A NAV honlapján a www.nav.gov.hu oldalon minden szükséges információ elérhető, valamint tájékoztatás kérhető a témában a 1819-es infóvonalon, vagy bármelyik NAV ügyfelszolgálaton.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Még mindig várom a közlekedés legfrissebb híreit SMS-ben és Viberen keresztül. A számom este 630-as, 889, 107-es. Rövidesen velünk lesznek a hősök, díjazzal közösen, előtte Dallos Bogi érkezik, keresem a helyem a Besten.

0: 101.7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra? Vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkertő játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
1: Ez volt a programajánló. Reklámot hallottak.
0: 101.7 Best FM.
1: A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Kedvezően alakultak a nyári élelmiszer ellenőrzések, heves viharok tépázták meg Szlovéniát, itthon holnap lehűlés kezdődhet és többfelé eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi atomerőműnél épülő fenékküszöb. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény nélkül az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyó vízhozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent, a fenékküszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező mederszakaszt erősítik meg. Nyilvánosságra hozta a kormány az elmúlt 16 év korábban titkosított kormányhatározatainak első részét. A most közzétett 14 döntés a század végtől megrendelt közvéleménykutatásokról, médiaelemzésekről és tanácsadói munkákról szól, összesen mintegy 65 milliárd forint értékben. A kormány azt ígéri, folytatja a dokumentumok közzétételét, és csak nem 100 korábbi döntést mutat be. A Fidesz úgy reagált, jó és helyes döntés volt külső tanácsadó céget bevonni, mert a kormányzati döntések előkészítése nélkülözhetetlen és mindenképpen pénzbe kerül. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
6: fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főzőtevékenységét.
5: Heves viharok okoztak áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat Szlovéniában. Az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt villany nélkül, a zivatarok az ország nyugati részéről haladtak a főváros felé. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet, 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is, kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
7: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6-tól 7-ig én Whiteboy, 7-től szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
8: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625 55 155, Viber és SMS számunk, és infókukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Night Shift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Night Shift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

crying.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is. De olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM-i tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy FM-vel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött. Szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ne higgy a szemednek! Az Árkád Pécs bevásárlóközpontban most meghökkentő trükkök, különleges érzékcsalódások és játékos optikai kísérletek várnak. Gyere el te is szeptember 3-a és 19-e között az Árkádba, és fedezd fel az érzékelés és észlelés csodálatos világát. Árkád, kísérletek, illúziók.
2: Mire vadászol idén ősszel? A tökéletes cipőre? Az új kedvenc kabátodra, vagy egyszerűen csak a legjobb ajánlatokra? Jó hírünk van! Az Árkád őszi kuponnapokon kedvenc márkáid extra kedvezményekkel várnak. Csípd meg a szezon legmenőbb újdonságait most még jobb áron. Őszi kuponnapok szeptember 10-től 13-ig az Árkád Pécs bevásárlóközpontban.
3: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Jönnek a zsök ajánlatai.
4: Szeptember 12-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon füzetborító készítő műhelyel várunk mindenkit a Solnai negyedben, amikor is hajtogatós technikával, solnai csempe mintájú motívumokkal díszített kis tárgyakat készíthetünk. Szeptember 12-én irodalmi séta indul a Solnai negyedben, amikor is irodalmi alkotások kíséretében lehet bejárni a Solnai család életének fontos helyszíneit, és az idegenvezetőnk elmesélik a Solnai család történetét, amihez klasszikus és kortárs szerzők műveivel kapcsolódnak. Szeptember 13-án kerekkeltű játszóház lesz a Solnai negyede 78-ban, ahol a gyerekeket népi játékokkal, mesemondással és kézműves foglalkozással várjuk. Azt érdemes tudni ezekről a programokról, hogy kb. A 4 és 8 év közötti korosztályt célozzák meg, és nem csak szórakoztatók, hanem fejlesztő jellegűek is, mert segítik a gyerekek kézügyességét, kreativitását, sőt még a szociális képességeik fejlődését és a hagyományismeretét is. Szeptember 13-án Milyen a te mandalád címmel egy mandala készítő workshop lesz a Solnai Kulturális Negyedben, amikor is akrélfestékkel készíthetünk falra akasztható kerámia korongokat gyönyörű motívumokkal díszítve. Szeptember 19-én a csempehajtogatás foglalkozásunkon ezúttal ajándéktasak készítő műhelyben egyedi díszített ajándéktasakokat készíthetünk.
3: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
5: Idén is népszerű volt a nyári diákmunkaprogram. Megbénította Hollandia közlekedését egy országos sztrájk. Holnapra néhol már esőt ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagy volt az érdeklődés, csak nem 30 ezer fiatal vállalt munkát idén a nyári diák munkaprogramban. Foglalkoztatásukra mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forintot. Júliusban és augusztusban a diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csak nem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A mezőgazdaságban mintegy 500, az erdőgazdálkodásban pedig 70 tanuló kapott munkát. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
6: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
5: Országos sztrájk bénította meg a közlekedést Hollandiában. Az egynapos munkabeszüntetést a tervezett társadalombiztosítási reformok miatt indították a szakszervezetek. Az akció miatt egyetlen nagyobb holland városban sem közlekedtek a buszok, a villamosok és a metrók, és a vonatoknál is jelentős fennakadások voltak. Egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája kerülhetett elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kisköre között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Holnap felhős időnk lehet, de a nap is előbújhat néhány órára. Egy-egy eső, zápor napközben is meglephet minket, estétől pedig egyre több felé készülhetnek csapadékra. A szelet élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. Hajnalban 11-17, napközben 16-22 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
7: Egyet árulja, benne hagytad azt is, hogy Bodrogi Gyula!
8: Nem.
7: Nemzetközi piacra készül?
8: Igen, pontosan. Olyat szerettem volna, hogy a külföldi füllel is élvezhető legyen a cucc.
7: Egyébként ugye hát azért az elmúlt években azért derültek ki dolgok, ugye, hogy a Paffa bűvös sárkányt, meg a Süsű a sárkányt, és ugye ilyen-olyan dalokból azért, hogy is mondjam, csak inspirálódott a Bergedi Szalonzenekar, meg a 100 pont Celsius, hogy ez nem, ez abszolút nem. Saját szerzeménye, ez ki is volt, Dénés?
8: Nem, hirtelen akartam mondani, jazz vonal.
7: Vukány.
8: Okay. Azt hiszem, nem jut eszembe sohasem. Igen,
7: hát
8: Vukány.
7: Csak a magunkfajta régebb óta fiatalok hallhatják ugye meg azt, hogy hát ez a Linda című ikonikus sorozat, ikonikus betétdala.
8: A fiatalabbak is felismerhetik, akik most nézik újra, mert most újra adják.
7: Igen, egyébként tényleg. Szerenyei Bélával ugye, mint Emődi Tomival és a Gábriel Taxival. Na, hát DJ Fendi a lemezjátok, hogy a Pop és Rádiós legerek még egy órán keresztül itt a Best-en a Night Shift-ben.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenék.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És akkor jön a dicsekvő 10 perc. Mi a helyzet?
2: 10 perc?
1: Kevés? Legyen 20?
2: Nem, hát ennyit én tudok ilyen világslágerekről beszámolni, mint mások tudnak, úgyhogy én...
1: Csak annyi a különbség, hogy ez még tényleg a tiéd.
2: Hát én is azért ugye feldolgozásokból élek.
1: Oké, de hogy te konkrétan dolgoztál vele, na.
2: Igen. Én mindegyiket
1: dolgoztam. Na, mi a helyzet a Beatport helyezésekkel?
2: Figyelj, a egy részről változaton, a másik részről ugye az All Good, amit már pörgettünk itt az adásban is, meg szerintem fogunk is még, mi ugye egy Chaka Khan feldolgozás, meg illetve van
1: Dela
2: benne ugye, igen, Dela Soul, meg van benne még ugye a Street Prayer-ben is, úgyhogy sok minden van abban a dalban, és újra van énekelve, de hogy igazából az nagyon sokáig tök jó helyek volt a Track Source listán. Aztán most már kikerült a top 10-ből, de hát...
1: De Beatport is a Funky House-ban ott volt, nem? Ott volt a második helyen nagyon
2: sokáig. Az a másik, az a Playwright.
1: Ja, az a Playwright, bocsánat.
2: Az ott is van, tehát...
1: De hát most kellett ez a 10 perc, annyi dalod ment, hogy kellett neked ez a 10 perc.
2: De jönnek még ősszel a friss dalok, úgyhogy nem kell attól félni, hogy kifogytam erre az évre.
1: Nagyon helyes, mi lesz a legközelebbi? Azt már arról lehet beszélni? Dalról, dátumról?
2: Amit biztosan tudok, október 30, szintén egy Play & Tonic-os megjelenés.
1: Stílusosan?
2: Nem, teljesen más lesz, az egy tökön álló, tehát abban nincs feldolgozás, az teljesen önálló gondolatokat tartalmaz. Lesz még egy remix, a magyar vonat erősített Sonic-nak a dalából, úgyhogy már itt a magyar Sonic.
1: Igen. Dörnyei kollega.
2: Így van, egy remix, illetve még ugye van egy Le Freak feldolgozás, ami még megjelenési dátum nélkül.
1: Sik Le Freak?
2: Igen.
1: Ó, hát a hangyak, hogy fog ennek kerülni?

0: újítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: István, veled is volt már ilyen, hogy adásban itt valamiről nagyon-nagyon beszéltünk, aztán ugye megtörtént. Ez általában Lauerrel szokott hétfőn sikerülni, hogy mi van a izével, mi van a izével, az kettő hét múlva akkor kijön egy vadonatű kis neve. Shakedown-nal voltunk így
2: ugyanígy. A lottóötösről beszéltünk már?
1: És pont ezt mondja, most már el kell kezdeni a lottóötösről beszélni. Mert hát mióta emlegettük azt, hogy majd, ha egyszer a Stevie Wonder.
2: Jaj, igen.
1: És hát ma ugye azért be kellett rakni a közös csoportba, hogy az csoda Pisti azért
2: láttam, igen.
1: Megindul azért október elején, úgyhogy ezt nem fogod tudni kikerülni. Tehát ez külföld, én... de hát erre muszáj eljön. Hát ez, valószínűleg ez utolsó.
2: Örülök, hogyha pártig eljutok, hagyjál már. Az én feszített tempóban.
1: Leszervezzük neked Stevie Wonder pártyon. Egyébként...
2: Na!
1: Egyébként figyelj! Én azt mondom,
2: hogy lehet pátyolgatni Stevie-t ott.
1: Jó, ez ilyen hagyás kedvi szar volt, jó van.
2: Jó,
1: hát de azt hogy mondaná? Patty. Stevie Wonder at Patty all the time, ugye? Szóval, hogy figyelj, Stevie Wonder európai turné.
2: Igen, láttam.
1: Erre el kell menni, figyelj.
2: Szerintem ilyen már többet nem lesz az a helyzet.
1: Erről beszélek.
2: Igen.
1: Erről beszélek. Meg hát akkor tényleg most akkor beszéljünk a lottóötösről, mert hogy akkor eddig minden, amiről beszéltünk, egy idő után akkor bejön.
2: Igen. A lottóötös, akkor mehetünk Stevie Wonder.
1: 9.
2: Bárhova, az összesen.
1: 17. 21. És így tovább.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Effendi.
1: Na István, tényleg no pressure, de holnap reggel 10-kor kezdődik az előértékesítés a Stevie Wonder koncertekre. Jó, úgyhogy akkor majd mindjárt mondjuk itt a közös chatünkben megbeszéljük, akkor pontosan melyikre megyünk mindannyian. Ha már ezt a Purple Disco Machine nem tudjuk összehozni 4 éve, akkor legalább oda menjünk már el.
2: Figyelj, egyszer összehozunk, de akkor nagyon.
1: De akkor tehát nagyon.
2: Akkor nagyon megadjuk a módját.
1: Jó, van, figyelj, jövő héten csak egyszer gyere, de akkor nagyon. Legyen az is akkor a szerda.
2: Fogok tenni.
1: Úgy is ma. Ezt meg nagyon szépen köszönjük. Ennyi volt mára. DJ
2: hát
1: Fendi.
2: Akkor irány horány.
1: Ja, és persze, ja, meg hát mi, hajrá.
2: Megyek Liverpool meccset nézni.
1: Jó van. Na, ifikém, akkor jövő szerda.
2: Köszi, csáó mindenkinek. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már csak 4 óra van a közlekedésbiztonsági kérdőív kitöltésére. Robbanó testek várnak kiemelésre a Dunában, Budafoknál. Holnaptól lehűlés kezdődik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Már több mint 340 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az emberek véleményét egyebek mellett a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki. A társadalmi egyeztetés július közepén indult, anonim és önkéntes. A válaszokat mai félig várják. Évtizedek után ismét megjelent idehaza a baromfipest is. A fertőzést 2 Bács-Kiskun megyei telepen igazolták, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az országos főállatorvos elrendelte az állományok felszámolását, a környéken pedig védő és megfigyelési területet jelölnek ki. A digitális gyermekvédelem kerül a középpontba az idei média és internet konferencián. A 2 napos rendezvény holnap kezdődik Budapesten. Szó lesz a gyermekbarát online környezetről, a mesterséges intelligencia hatásairól, az életkor ellenőrzésről és az internetes visszaélések új formáiról is, mondta a rádiónknak Katona Fanni, a szervező Safer Internet Center projekt koordinátora.
2: Idén szeretnénk, hogyha nem csak a digitális világ kihívásairól szólna ez a konferencia, hanem a lehetséges megoldásokat is keresni, mint szakmai, mint szabályozási és gyerekjogi szempontból is. Azt látjuk, hogy évről évre egyre több új tendencia, új AI túlok jelennek meg, és a gyerekeknél is egy növekvő tendencia alakul az eszközhasználat irányában, mint pedig a mesterséges intelligencia használatában. Ezért fontos ezekről a témákról beszélgetni.
1: Tele van robbanó testtel a Duna Budafoknál. Hétfőn egy 250 kilós amerikai típusú légi bombát emeltek ki itt a folyóból. Az alacsony vízállás viszont folyamatosan feladatot ad a tűzszerészeknek. Ezen a szakaszon még több mint 10 robbanó eszköz pihen a mederben. Köztük van egy valószínűleg 1000 kilós légi bomba is. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű, itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is. Kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ha csak annyit mondok, hogy Ja Rule érkezik egy duettel a következő órában 8 és 9 között, azért ezzel még nem nagyon szűkítem le a lehetőségeket, hiszen készített ő duettet például Jennifer Lopezzel is, nem is egyet, és Ashantival is. Na, segítek, az Ashantis duett érkezik, Always on Time, ezzel indul a következő óra.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ez a Night Shift Night Boy-jal.
0: Best FM. A legjobb zenék.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

FM a legjobb zenék. 7 évvel ezelőtt ezen a napon, szeptember 9-én kezdődött el Kelly Clarkson délutáni beszélgetős műsora. A Kelly Clarkson Show, nem gondolkodtak sokat a címen, aminek az első részében mindig Kelly Clarkson énekel egy híres dalt. Ennek az a címe, hogy Kelly Oki. Most viszont a saját dalával, a Since You've Been Gone-nal érkezik itt a Best Ten a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Legalább fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi fenék küszöb. Queen koncertfilmmel indul a budapesti klasszikus filmmaraton. Holnap többfelé eshet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Több mint fél méterrel emeli meg a Duna vízszintjét a Paksi atomerőműnél épülő fenék küszöb. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az építmény nélkül az erőmű turbináinak jelentős részét már le kellett volna állítani. A folyó vízhozama a rendkívüli szárazság miatt rekord alacsonyra csökkent, a fenék küszöb azonban továbbra is biztosítja az erőmű hűtővíz ellátását. A munkálatok még tartanak, jelenleg az építményt és a környező mederszakaszt erősítik meg. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak. Több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. Részletek Helik Ferenctől, a Nébih elnök helyettesétől.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
1: Heves viharok okoztak áramkimaradásokat és közlekedési fennakadásokat Szlovéniában. Az erős szél fákat döntött ki, több száz fogyasztó maradt villany nélkül. Ljubljanában óránként 91, a hegyvidéki területeken pedig 103 kilométeres széllökéseket is mértek. A zivatarok az ország nyugati részéről haladtak a főváros felé. Szabadtéri mozizás és élőzenés filmkoncertek is várják a közönséget a 9. budapesti klasszikus filmmaratonon. A rendezvény jövő kedden kezdődik, vasárnapig 100 vetítést tartanak a főváros több helyszínén. A fesztivál nyitógálája a Queen Budapest koncertfilm felújított változatának világpremierje lesz, amely az együttes magyarországi fellépésének 40. évfordulójára készült el. Holnap felhős időnk lehet, de a nap is előbújhat néhány órára. Egy-egy eső, zápor napközben is meglephet minket, estétől pedig egyre több felé készülhetnek csapadékra. A szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet. Hajnalban 11-17, napközben 16-22 fokot mérhetünk kint.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Sokak szerint Britney Spears életében a lejtmenet 2007-ben ezen a napon, szeptember 9-én kezdődött, amikor is az emlékezetes MTV Video Music Awards díjátadó gálán ő volt a nyitószám, de nem tudta se a szöveget, se a koreográfiát, teljesen szét volt esve. Azóta már szerencsére sokkal jobban van, erősebb, stronger, ő indítja az órát.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék. No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

Best FM a legjobb zenék, nagyon szeretett volna James Bond lenni. És szerintem, hogy a producereknek van egy picike humorérzékük, akkor a következő Bond film főcímdalát odaadják neki. Ja, Robbie Williams a Millenniummal.

0: Tóka Péter.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is tett

Hello, yes, it's a, you are a beautiful. Lököm a bókot, még kilépsz a bugyiból. Rám lőtt Cupido, és a dumám nem oltás. Hello, Cloutier, a legdurvább dekoltás.

Best FM, a legjobb zenék. Érdekes ez a helyzet, hogy a most érkező csapat, ami igazából soha nem is létezett, az még mindig valóságosabb, mint az előbb hallott zenekar, ami hát egyszer régen volt, de hát a régi négyes fogadban már csak egyetlen egy ember van a mostani felállásban. Szóval az E17 és az It's Alright után érkezik az angolok virtuális zenekara, a Gorillaz és az It's There itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, hamarosan érkezik a Füllet forró nyár című dal, amiből hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy szó nem lesz igaz, hogyha ezt csak szigorúan a holnapra vetítjük le, mert hogy az se füllet nem lesz, se forró nem lesz, és hát nyárnak sem mondható. 24 fokos nappali maximum, borult égbolt, szél és hideg front országszerte mindenhol. De Gáspár Laci előtt, meg itt van a Nina Sky, a Move Your Body-val.

Best FM, a legjobb zenék, a most érkező Johan Renk nem csak a Csernobil című mini sorozat rendezőjeként, de már Stakabóként is zseniális volt. Hogyha valaki nem beszél angolul, akkor is nagyon tudja élvezni ezeket a fülbe mászó és táncolható dalokat, de hogyha valaki egy picikét bírja a nyelvet, akkor komoly üzenetekkel találkozhat ezekben a dalokban. Például ebben is már 1992-ben a globális vízhiányra hívta fel a figyelmet, ami egyébként most ennél aktuálisabban is lehetne.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 30 ezeren vettek részt a nyári diákmunkaprogramban. Jégkorszaki barlangi medve koponyájára bukkantak a Tiszában, a Vénasszonyok nyara a végéhez közeleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nagy volt az érdeklődés, csak nem 30 ezer fiatal vállalt munkát idén a nyári diák munkaprogramban. Foglalkoztatásukra mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forintot. Júliusban és augusztusban a diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, csak nem 5000-en pedig a turizmusban és a vendéglátásban helyezkedtek el. A mezőgazdaságban mintegy 500, az erdőgazdálkodásban pedig 70 tanuló kapott munkát. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpárútját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpárútja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
2: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
1: Országos sztrájk bénította meg a közlekedést Hollandiában. Az egynapos munkabeszüntetést a tervezett társadalombiztosítási reformok miatt indították a szakszervezetek. Az akció miatt egyetlen nagyobb holland városban sem közlekedtek a buszok, a villamosok és a metrók, és a vonatoknál is jelentős fennakadások voltak. Egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája kerülhetett elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörre között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanics János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Holnap megmutathatja magát a nap, de azért jellemzően inkább felhős idő valószínű, itt-ott csapadékkal. Estétől aztán egyre több felé eredhet el az eső. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Pénteken is kitartanak a felhők, eső, zápor, zivatar is sok felé jöhet, 16-22 fokot mérhetünk kint. Szombaton majd csökken a felhőzet és a csapadék esélye is, kisüthet a nap, délután 19-25 foknál már nem nagyon lesz több.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 2002. januárjában lesz Kylie Minogue 8. albuma A Fever kereken 25 éves, amelyről a leges-legelső kislemez, a Can't Get You Out of My Head, szintén 25 évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg. Most az album egyik másik nagy slágerével, az In Your Eyes-al indítjuk ezt a következő órát itt a Best FM-en.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Wide Boy-ja.

Best of a legjobb zene. 2005-ben kétszer is stroke-ot kapott Edwin Collins, de 2007-re már felépült annyira, hogy újból színpadra tudott állni, és ugye már nem gitározik a koncerteken, de ezért a hangját még ugyanúgy ki tudja ereszteni. Jön a Girl Like You itt a Best of.

Best of, a legjobb zenék a hétvégi atlétikai világdöntő miatti forgalomkorlátozások nagy része azért már tegnap óta él, de az igazán sűrű lezárásokra, forgalom elterelésekre, szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásokra majd a verseny kezdetétől kell számítani. Szóval péntek, szombat, vasárnap, aki teheti, autóval ne is próbáljon meg az atlétikai stadion környékén közlekedni.

Best FM a legjobb zenék, 47 éves és egy napos, nem tudom, hogy most is úgy ünnepli a szülinapjait, hogy régen, hogyha igen, akkor könnyen lehet, hogy még otthon egy picikét azért másnaposan fetreng. Isten éltése Pinket, szíveztük, mit görd!

Best FM a legjobb zenék, és akkor még egy születésnapos. Kettő nappal ezelőtt még elfújhatott egy olyan gyertyát a tortán, ami négyessel kezdődik. Jövőre már jön neki is az 50. És micsoda szerencse, hogy neki

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Faithless Dido-val, az Artful Dodger Craig David-del, Santana pedig a Project GMB-vel érkezik. Gyors egymás után van itt a mai utolsóra legelején, és hogy kik jönnek még? Hát itt lesz majd az Outkast a The Way You Move-val, a Destiny's Child a Say My Name-mel, vagy éppen Sophie Alice Baxter a Murder on the Dance Floor-ral éjfélig bezárólag itt a Best
1: FM. Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zené 2005-2006 környékén mindig bajba voltam, hogyha valaki odajött és azt mondta, hogy tudod, az I Like The Way You Move-ot szeretném kérni, meg gondolhatott a Buddy Rockers-re és meg gondolhatott erre a dalra is, úgyhogy biztos, ami biztos, én azért egy este mind a kettőt lejátszottam. Most az Outkast érkezik a The Way You Move-val itt a Besten a legjobb zenék között.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se

Best FM a legjobb zenék, ahhoz képest, hogy mindig ők voltak azok, akik évekkel, sőt évtizedekkel jártak a kortársak előtt, a trendek előtt. Ők voltak az első elektronikus tánczenei formáció, akik fel tudtak kerülni egy fesztivál nagy színpadára, és hát ott valami elképesztően emlékezeteset és történelmét.

talán nem vonza az, hogy az AI segítségével írjon a zenét. Azt mondja, az, hogy mindenféle parancsszavakkal készítesse el a zenét, az tőle nagyon-nagyon távol áll. Ő érezni akarja a zenét, készíteni akarja a zenét.

Best FM a legjobb zenék, hát nem is jó szerencsét, inkább jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap csütörtök, úgyhogy dance-es csütörtök lesz. DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni 7 és 8 óra között. A Basement Jacks jön, én meg megyek. Good luck, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Mr. Lover, lover. Now Mr. Lover, lover. Girl. Mr. Lover, lover. Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic.

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen